0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: I'm a fireball.
1: Figyelem! Figyelem!
2: Az Animal Cannibals megérkezett.
1: Ricsi P vagyok.
2: Én pedig Kuka MC.
1: Mi ketten az Animal Cannibals.
2: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hambai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Italocafé. A Pitangió Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Hello, Charlie Brown.
2: Mi amigo, Charlie Brown!

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Bitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Légy velünk te is, egy hullámhosszon.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: neked. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.

Radio station is WGAP.

should follow.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Miszél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved?
0: Terve!

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyórádió. 2026-ot írunk. Bevegyünk az év közepén, július 19-e, ugye hétfő van. Nem 19, hanem 20-a van, jó van. Jól indul a nap. Jó, nekem már jól. Szóval 2026. július 20-a van, kérem szépen hétfő, és a hétfő ugye 16 órakos lágereken 45-es fordulaton, a Fafejő Pinocchioval egészen 18 óráig. Ugye ez már a műsor nyitó muzsikája, Love Deluxe 79-ből és a Here Come the Sound Again. Így jön a hang újra és újra minden hétfőn 16 órától, slágerek 45-es fordulaton,

igaz kopi, egy szép muzsika, egy kellemes muzsika, tele szép emlékkel. Ebből szintén van egy példányom számodra.

Szóval bizony egy felvétel, mert bizony sok emléket összekít föl bennünk. 79-es Love Drugs muzsika, amely bizony. Jó kollégám és barátom, Tucé Józsi. Nyitózenéje volt Hajdanán az ő diszkóiban. Ezt vettem én át tőle, így emlékül és örökül. Mint örökség. Nyugodjék békében.

sexy people.

1988-ban járunk, kérem szépen, ez már Salt and Pepper felvétele és a Push It. Hát akkor nyomjuk meg, kérem szépen, egészen 22 óráig. Ebből ugye az első két óra, ugye 16 órától 18-ig, ugye az enyém a slágereken 45-es forradalom című műsorommal. Ugye engem követ majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig ugye őt követi 20 órától, mert jól megszokott, ugye Rockvillám Szillel. Ez tehát a Bitongeredő műsora a mai napra, 2026. július 20-án, tehát hétfőn. Slágereken 45-es fordulaton. Benne Salt-N-Pepa és a Push It.

0: Na, köszönöm szépen, tehát bitangyorradio.com, egy slágerek.
1: Let's do it.
0: 45-es fordulaton. 1988. Benne Tunnelok és a felvétel. Egy egészen vad világban, egy egészen vad nóta, egy egészen vad a dologgal. Wild Thing. Tunnelok.

Szóval a bitangyorradio.com egy weboldal. Kérem szépen, egy megújult weboldalnak lehettek szemtanúi, ha följöttek az oldalra. Kérdez, hogy azon keresztül lehet én a rádió chat falát. bitangyorradio.com/chat. Ahogy ugye elkezdődött már, kérem szépen, a gyülekező. Én fogom a gyülekezőt. 16 órától. Tanlock. Walteng.

Ugye Chatwalk nem szépen a következőkből áll. Itt van szép Erdélyből Bubu barátom, reméljük a háttérben. Melinda, vagyis kedvese Bubuné, ugye itt van Csámpás Rozi. Itt van az örökké kitiltott Kata. Itt van a maskuratva, itt remélem a háttérben Joe Papa is itt hallgatózik még. Már ugye gipsz nélkül a lábán. Itt van Mázli. Itt van Nefertiti. Itt van a Sági Gyula barátom, remélem a háttérben Pandora is hallgatja a rád, és persze itt van sorvégén az egyetlenem, kedvesem Zorka. Csók édes. Wild Thing.

0: Hát mivel bemondta a nevet, ezért gondolom látlak, kedves Kata. Say. Nem tudom, miért pánikolsz.
1: Yo, love you, boss, be kid. Yo, are you ready? Let's break out of here.
0: Köszi, Gyurus.
1: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby. De mondtam neked én, Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby.
1: Wow, fine.
0: No, tehát ugye 88-ban járunk, ez volt a Tonlok felvétele és a Wild Thing. És érkezik egy igazán nagyon, hogy is mondjam, kopasz. Egy kedvenc énekesnőnk. Egyesült Királyság. Kim Wilde. És a You Came.

nem kopasz, csak imáden náde. Ez olyan plátói imádás, tudod? Imádnád te nenát is.

egy fantasztikus érdekes nyaki bizony, kérem szépen futószalagon gyártotta a slágereket évről évre. A fiú testvéreivel, akik egyébként szintén a zenekarban megtalálhatók egyben, ők egyébként a dalok javarésznek a dalszerzői. Van neki egy öccse, és van neki egy bátyja. És persze az édesapa pedig maga a menedzser szerepet látja a családban. Kim Wilde és a felvétel, 88-ban az a You Came. Na akkor, kedves Katasztor, a dal most neked. bitangyaradio.com, benne érkezik tehát egy felvétel Katának. Mert így szól, hogy Don't worry, be happy. Hát ne aggódj, légy vidám. Bobby McFerrin.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hogyan csináljunk egy egyszerű dalszövegből, kérem szépen, slágert? Hát én erre egy bizonyíték. Bobby McFerrin és a felvétel a Don't Worry, Be Happy, vagyis ne aggódj és légy vidám. Hát kinek sikerül, kinek nem? Hát neki sikerült, kérem szépen, a bitangyaradio.com. Menne pedig a slágerek 45-es fordulaton. De akkor kapcsoljunk kicsit magasabb fokozatban. Érkezik a Yellow felvétel és a The Race, vagyis a verseny.

0: 1988, tehát egy versenynek lehetettek ugye szemtanúi. Ez a Yellow felvételés a The Race a Butangi Rádióban. Most nekik érkezik egy 78-as vagy 79-es felvétel keresztül új digitális feldolgozása. 1988-ból.
1: I am your automatic lover.
0: D.D. Jackson az eladó.
1: I am your
0: automatic lover. Egy 88-as digitális átdolgozás, tehát már a Whitney Rádióban D.D. Jackson.

bitangyorradio.com, egy ilyen rádió hatalak nélkül szépen menetelt, egy 88-as digitális átdolgozata Didi Jackson és az Automatic Lover című felvételének. Bad Boys Blue. Don't walk away, Susan.

How's Susan? Don't walk away, Susan. Bad Boys Blue a Bitang Rádióban. Don't walk away. Susan, ne menj még. Bitangyoradio.com. Benne Bad Boys Blue. Egy rádió határok nélkül. Benne a Fafajú Pinokkiú egészen 18-ig, benne pedig ugye a műsorban egy címes lágerek 45-ös fordulaton. No, fiúk és lányok, ez a dal címe. Boys and Girls. Ez már Mendi felvétele.

Hagyjuk közben jobban után néztem a dalnak, hát persze nem véletlen, hogy ez a, hogy mondottam, a Stokitian Waterman a hangzás felek, hiszen a dal producerei nem más, mint ez a három úriember, Stokitian Waterman, nem, tehát a hangzásvilág, Mendy és a Boys and Girls, a Bütöngyi Rádióban 1988. Szóval ő is bizony ebből a bizonyos istálóból származik, ahonnan például Sinita, vagy Kylie Minogue, vagy a Dead or Alive, vagy Rick Astley. Annyi, hogy nem ők a dal szerzői, de viszont ők a dalnak a producerei, kérem szépen. Stokitian Waterman trió, Mendy és a Boys and Girls a Bütöngyi Rádióban.

I Feel the Earth Move, ugye ez ott állt, hogy Martik a fejtereken szépen a Bitangerádóban, egy rádióhatárok nélkül benne, a Fafejú Pinocchio egészen 18 óráig. Fejtereken szépen dominálnak a hölgyek, hiszen itt van már is egy újabb hölgy, aki bizony-bizony szép sikereket érhetett el a 80-as években. Nem mellesleg, annak is köszönheti sikereit, mármint a melleinek. Samantha Fox. I'm only wanna be with you. Egy feldolgozás. I only

0: Azoknak nagy kedvence volt a hölgy egyébként elsősorban, hiszen szinte minden öltöző szekrényben ott volt egyébként a hölgy fénykép, az uraknál legalábbis. I'm only one of BBQ énekelte a felvételen Samantha Fox, és akkor érkezik egy úriember, most a hölgy a kedvence, ő pedig szintén egy szokétken volt erre manáltal promotált énekes, dalszerző, előadó. Némi botrányol a háta mögött, ugye ő Rick Casely és a felvétel. A karjaimban tartlak téged. Hold me in your arms again. Rick Casely.
1: We've been trying for a long time.
0: Hold me in your arms again. Rick Casely.

Mondjuk közben a chat van megjelent, már a következő kettőre műsor a házigaz Little Lion. Hello, hello! Ez a Bitangyó Rádio, benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 órak, benne pedig ugye slágerek, 45-ös fordulaton, benne pedig egy Stockton Waterman által menedzselt úriember, ő rikészt és a felvétel. Hold me in your arms again, a karémban tartlak újra.

kedves Mázli! Milyen Mázli, éppen itt vagy velünk? A műsor végén kéne veled beszélnem most pár, akkor komolyan. Mik a szándékaid?

Hold Me In Your Arms, Bütöngi Rádióban Rick Kiszli. Maradunk a lassabb ütemeknél, egy kicsikét még időzünk ennél a zenei stílusnál. Érkezik egy hölgy. Egy fantasztikus slágerrel. Én ebben a slágerben ismertem meg először a hölgyet, aztán persze igazából adott esetben hallottam tőle más felvételt, igazat megvalva. Nálam igazából ő egy-egy slágeres előadó. Na most biztos kézileg meg fog ezért engem kövezni. Na mindegy, érkezik szerintem az egy slágeres adók táborát erősítő hölgy, aki nem más, mint Sam Brown, és a felvétel a Stop.

Up! 1988, tehát Sam Brown is a felvétel, köszönöm szépen, itt a Bizonygrádban ez volt a Stop! És bizony, mondottam, nálam bizony ők egy-egy slágeres, vagy a hölgy pontosabban egy-egy slágeres eladó, legalábbis az én tekintetemben, az én táromban. Na figyelj, kopasz barátom! Csapat neve Bangles, Eternal Flame.

Mikor kettő volt, mind a kettő az orkája volt. Pang lesz egy gyönyörű felvételen az Eternal Flame. Négy csinos hölgy a csapatban. Egy már nem is elég, kérem szépen, bitangyoradio.com. Ez itt a slágerek, 45-ös fordulaton benne a Fafejű, Fafejű, Pinokiú egészen 18 óráig. Maradjunk még mindig kicsikét a lágyabb melódiáknál. Érkezik egy régebbi felvétel, bár ugye a lemezt kiadták 88-ban is, ezért található meg nekem a 88-as lemeztáromban. Louis Armstrong a felvételen. Egy igazán klasszikus muzsika, egy igazi örökzöld, mondja az angol, egy evergreen. What a wonderful world. Louis Armstrong. And I

0: bright blessed day, the dark sacred night.
1: Na megjött az én fülem és a látásom. Szürke kisegér személyében. Hello, hello, szép estét, napot. Nem is tudom, itt vagyok hirtelen lányos zavaromba. Hello, kisegér. Aki persze embereseknek szürke is. Hát atyám, ki vagy a mennyekben?

hát kedves kisegér, kéne egy jó matek lecke maskurának. Le tudja meg átfoglalni addig is. Egy igazi klasszikus, egy igazi evergreen, egy örökzöld sláger, Louis Armstrong. És 88-ban ismételten a napvilágot látott, ugye, lemez, kérem szépen, ez a That's a Wonderful World, tehát Louis Armstrong. Ugye, ezekhez a 88-ban járunk, amikor bizony volt egy olimpia, méghozzá Szeulban. Ennek volt egy betétdala, pontosabban volt egy dala, ami az olimpia hivatalos dala volt. Az előadó a korán és a felvétel a Hand in Hand, vagyis kéz a kézben. 88 a Szeul és a koránál.

egy olimpia 88-ban a Szeulban. Az olimpiai hivatalos dal a Korrelme és a Hand in a Hand, vagyis kéz a kézben. Hát, hogy egyre egy kicsit úgy látszik egy távoli jövőkép a mai világban legalábbis, hiszen háborúdul szinte mindenhol a világban. Ilyen az emberiség nem fér el egymás mellett békében. Pedig mennyivel szebb a világ, kérem szépen. Rózsával a kezünkben és nem pedig fegyverrel. Ne háborúzz! Inkább szeretkezz! Vittangradio.com

Persze, hogy a tragédiák jönnek, tragédiák mennek. Ugye, aki nálunk bejáratos ugye a rádióba, azok tudják, hogy van nekünk szombaton esténként egy műsorvezetőnk. Ő Tökszár kollega, aki bizony most egy kis időre ugye háttérbe vonult. Hiszen őt is tragédia ért, hiszen elhunyt édesapja. Gyászában együtt érzünk. Kedves Tökszár barátom, fogad őszinte részvétünket a rádióból. Megyünk tovább kéz a kézben. Hand in hand, ugye ez utált a korán a felvétele, 1988. Érkezik nem szépen a pop egykori legendás királya. Így hívták az úriembert. És pedig nem más, mint Michael Jackson. És a Dirty Diana. Újabb kollega érkezett a chatfalra, pedig Roni, aki szintén ugye majd holnap lehet vele találkozni 18 órától. Igaz, Roni? Nem minden igaz? Milyen műsorral érkezett a hajrázás, pedig zenei káosszal. Na, hallgassuk Jackot! Michael Jackson is a Dirty Diana.

www.tangyoradio.com. A pop egykori legendás király, kérem szépen, Michael Jackson. És persze van neki egy társában a dalban. A krimindíjas amerikai gitáros Steve Stevens. Dirty Diana szólt a felvétel 1988-ból, tehát Michael Jackson és Steve Stevens felvétele, amit a rádióban Dirty Diana.

Érkezzék egy darab, ennek egyébként megnőztén van magyar vonatkozása is. Mik az egyik dalszerző, magyar származású, aki többek között ugye közreműködött, illetve írta a Kiss egykori slágerét, az I Was Made For Loving You Baby. Úgyhogy az üremért, hogy egy Destiny's Child. Ezúttal már egy Bon Jovi slágerben ténykedett. Érkezik tehát a Hölgyek Nagy Bálványa, Bon Jovi és a felvétel. A Bad Medicine.

mindegy, közben a gitár húrokra felébredt Tika is. És itt van velünk Vida Erika is. Ugye mi szép estét, az a Bitangyó Rádióban, a Fafajú Pinokyó egészen 18 óra. Az érkezik majd ugye Little Lion és a Hevesem Egyesen című műsora. Majd pedig ugye 20 órától egészen 22-ig érkezik Szil és a Rockvillám. Minden, ami rock a Bitangyó Rádióban. Még kis előzetes. Bon Jovi.

Na, Tika. Meg van már a közös ismerősünk? A gyárudvarból.

1, rádióhatárok nélkül. Bele pedig kérem szépen, szinte az összes zenei világ találkozik egy helyen a Bütöngő Rádióban. Na akkor a rock után pedig kicsikét, hölgyek, urak, menjünk a hegyekbe fel. Ezúttal persze nem a... Ezúttal persze nem a hip-hop boys-zal megyünk a hegyekbe, hanem kérem szépen az Edelweiss formációval. Szóval irány a hegyekbe, kérem szépen. Egy kis havasi gyopárt fogunk szedni a következő néhány percben. Bring me Edelweiss. De Tika volt közös is mink. Meg még van is.

0: Hát egy Kinga az elég is, főleg mind a kettő itt van velünk. 1988 Idolwise Bizonyi Rádióban. Hát kedves uraim, szerintem egy dologban nyugodt egyetértetünk a hölgyeket illetően.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?
0: Ez itt a nagy kérdés. Ha jó Isten sem tud a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna, kérem szépen? Igaz, uraim? Ebben szerintem mindannyian egyetértünk. Bitangyoradio.com. Ben érkezik Dieter Buren és a csapata, a Blue System. My bed is too big. Az én ágyam túl nagy. Dieter Bohlen és a Blue System.

Hello, kedves Ava! És nyújtólag neked is egy boldog születésnapot kívánok, hiszen hallottam, hogy a múlt héten szírtra, hogy te születésnapos voltál. Akkor talán belemünk meg a 80 napban. Kedves Ava, boldog születésnapot neked!

My bed is too big. Szóval köszönöm szépen Blue System és Dieter Bohlen a műtőnkre. Most pedig érkezik egy igazán aktuális felvétel. Két szempontos, és ugye nyár van, alig fürdőruhában égettem magam, hogy a bizonygyorádió.com érkezik egy nyári csók, méghozzá egy holland származású hölgytől, aki persze nem más, mint C.C. Catch, vagyis Caroline Müller, aki szintén ugye kötető Dieter Bohlenhez. Szóval Dieter Bohlen, aztán ugye nyár, szóval Summer Kisses, C.C. Catch.

Szóval Tika gondolkozz és keres a gondolataidban. Ki lehet nekünk közös ismerősünk az udvarból? Meglepődnél szerintem, ha megtudnád.

Nyári csokak ebben a nagy hőségében, kérem szépen a Dieter Ball and Tollából, CC Catch és Caroline Müller Hollandiából, 1988. Ha már Dieter Bohlen, ha már CC Catch, ugorjunk át Skóciába. Érkezik a Bay City Rollers egykori kiváló énekese, és egykori frontembere, kérem szépen, Leslie McCown, nem mellesleg pedig egy Dieter Bohlen szerzeménnyel. Szóval Bay City Rollers, Skócia, Leslie McCown és egy Dieter Bohlen szerzemény, kérem szépen, a Bitonga Rádióban, She's a Lady, Leslie McCown.

She's my world. And she will never be your lady. Na, kérem szépen, tehát ugye Dieter Bohlen, mennyi fele kötődik, kérem szépen, ugye Dieter Bohlen, ugye Blue System, Modern Talking, CC Catch, Leslie McCormick, és még meg annyi név, kérem szépen, a naptárban. Bitangyoradio.com, benne kérem szépen egészen 18-as slágereken, 45-ös fordulaton című műsor, a Fafiú Pinókióval. Irány Franciaország. Debut the story. Louis de Folie.

úgy látom, hogy a lila emberkék kaptak egy kis fejtörőt, ugye mi kapott ugye a maskor egy matek példát, Tika kapott egy másikféle példát, töröm-töröm a magyarót, arra törik, hogy van, nem is van, töröm-töröm a diót, arra csörög a magyar, hogy van. Szóval két fejtörő, egy maskurának, egy a Tikának, és hogy jól teljen a napuk. Már csak bubonak kell egy fejtörő.

egy francia formáció. Itt persze francia nyelven is énekelnek. David de Soria az előadó. Louis de Folia a Vitangrádióban 1988.

kedves Kinga, örülünk, ha meglátogatsz bennünket. További szép estét a kis csapatnak.

Ugye közben rápillantottam az órára, és látom, hogy lassan fordulunk a finishbe. Hiszen egyébként 18 órától már a Little Lion és a műsor a Hevesen megyesen. Itt a Bütangi Rádióban. Hiszen a hétfő. Ugye én nyitom a sort, a slágerek. 45-ös című műsorommal. Hogy érkezik 18 órától a Little Lion. Majd pedig keresztül 20-től berobbantjuk a rockot. Egészen 22 óraig Szillel, tehát rockvillám a Bütangi Rádióban. Johnny, Johnny, come home. Johnny, come home. Avalanche, 1988. Ladies and gentlemen, this is tra... Ja nem, azt nem... Szóval, maradjunk Franciaországban, mert a francia egy világnyelve. A világon mindenhol beszélik, vagy használják. Desireless, és a voyage.

0: Fujiyama.
1: Á, tikálakadt a kétszer kettőnél. Meg azok a kipaszott téglák, ugye, mindig csak sokasodnak és sokasodnak. Ezek ugye a köbművesek mindig elhagyják a téglákat. Most meg csak számolja őket. Egy tégla meg egy tégla, az három tégla. Mert egy van a falban is, tudod, Tika.

Kőműves Kelemen. Balladája, igaz, egy kedves maskora. Amikor is a jó öreg Kőműves befalaszta az asszonyt. Így plusz egy téglát megsporolva neked. Egy felvételi Franciaországból szintén, amely bizony megjárta, kérem szépen, a listák élét. Number One volt heteken keresztül a listákon. Ez volt a Desireless felvétele és a Voyage, kérem szépen, itt a Pitangyó Rádióban.

0: Azt tegyünk a hivatalba, a Polgár Jenni úrhoz kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió. Benne már legköszönő félben lévő fafejű pinok, hiszen 18-ra érkezik már a Little Lion és a Heves Vegyesen című műsor egészen 20 óráig, amikor is érkezik majd Szil és a Rockvillám. Tehát uraim, az igazság azért az odaát van.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a kedvükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

szimpla kis dal, hát gyere és énekeld velünk. 1982 egyik nagy slágere volt. Sokat pörögtem a diszkóimban ezt a felvételt, nagy kedvencem. Telefon. Igaztik a telefon. Simple song. Sing, simple song. Na figyelj!

Na figyelem az első sorban, a hátsó sorban, jobbra és balra. Hiszen nyitva az ablak, száll ki az ütem, a csodás napsütéses Toszkánába. Na figyelj, és énekel az osztály. És hogy mit énekel az osztály? Hát ezt énekel az osztály.

ne sumákolj! Mert be fogom hivatni a szüleidet. Felelet egyes. Leül a hátsó padba.

Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben egy kitüntető figyelmét, amely 2 órában ez volt a Máros Lágerek 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora. Érkezik Little Lion és a Hevesen Vegyesen, majd pedig Szíl és a Rockvillám. Ez már még rátok a minden folyamán. Lesz itt napsütés, lesz itt mennydörgés. Na figyelj!

látod, megy ez neked. Play that song! Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer mindenki, megtisztelő és egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában a csodás volt, tartok, hogy a mai nap is elkezdene a hétfőt, már pedig a hétfő, ugye ez a mókuskerék, ugye csak pörög és csak pörög. Én búcsúzom mindenkitől, velem ugye legközelebb majd a szerdán lehet találkozni, 18 órától ugye Maxi Sensation a Bitangirádban élőben, képpel és hanggal, Twitch, Facebook és a TikTok. Adios, amigos!

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan. De aztán jött... És minden megváltozott.
1: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

Sziasztok! Csoda szép napot kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak! Hetedik hó, 20-a. 8:04. Color the world! Hát gyertek és színezzük be ezt a világot ma is! Ugye múlt hétfőn beszéneztük csupa magyar dallal. Azt a szép hétfő estét!

csak úgy hevesen, vegyesen. Szeretném megköszönni Pinocchio-nak az előttem lévő fantasztikus kétórás zenei válogatást, a jó műsort és jó pihenést kívánok neked, és ezt a dalt küldöm neked, a jó kis remek zenékért, hiszen tudom, hogy nagyon szereted. Jubilee, My Lady in Black.

nagyon-nagyon szépen köszönöm a Bitangyó Rádió Csepp találmányainkének. Jó adás, jó műsorvezetés. Kívánt, én pedig kívánok nektek cserébe nagyon jó zenehallgatást, nagyon jó csekkelést. Érezzétek magatokat Bitangyónak.

nagyon sok szép színes lemezem is van. Márhogy nem csak a lemezek színe, hanem a dalok is színesek. Úgyhogy ma megpróbálok lemezni.

akkor három. I was feeling kind of seasick. White Trash Shadow az én Pale. Ez a fehérnél is halványabb árnyalat itt a Bitang Jó Rádióban.

fekete után már egy fehér. Turn the water, shade of hát a zenéhez megfelelően kellemes gifekkel telíti kedves szürke kisegerünk a chat falat. Én erre csak egy jajt mondtam. Nem fáj semmi. Kicsit bizsereg itt ott, de nem fáj semmi.

Itt van velünk Kardos Szilárd, és szia kis oroszlán, szép hétfő estét kívánok mindenkinek. Május közepe óta ma volt említésre méltó csapadék, jó lemezpörgetést kívánok. Köszönöm szépen, Szilárd, neked pedig jó zenehallgatást, és hát örülök, hogy végre oda is elért egy kis eső. Tika, eddig is voltak neki ilyen gépjei. Tőle lopkodom.

13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, táncos. És nagyon sokan a pop királyai jelzővel illetik.

Kedves Andrea, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk a teraszunkról. Írta nekem kedves Szíduska, puszi neked is és Józsefnek is, meg egy nagy ölelés. Tika, megrontottam. Vállalom. Különben előtte azért nem láttál tőle ilyet, mert nem jártál be Jetskinek a műsoraira.

Szóval volt egy fehér, volt egy fekete-fehér. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money. Vörös volt az előző lemez. Free at the break of dawn. Most pedig 99. Vörös. Lufbalom. Repül oda föl az égbe. Sky 1983-ba járunk. Nena kisasszony. És a 1990 Red Balloon.

keverjük a színeket. Mit szólnátok egy nagyon szép lilához? Nem fogom végigengedni, ugyanis én ezt a lemezt kimondottan emiatt, az egy zeneszám miatt vettem meg. Bevallom, őszintén már többször végighallgattam így hajnalonta, egyszer-egyszer ugye elkap az ihlet, és akkor fölrakom és végighallgatom. De nekem még mindig Prince nem az az énekes, aki teljes mértékben el tudna varázsolni, kivéve ezt az egyetlen egy nótát. A színünk a lila, a csapadék eső, egy filmzenéje különben. Purple Rain.

hiszen hát ugye a Purple az lila, legalábbis számomra, de maga a magyar film, illetve a magyar film cím az Bíbor eső. 1984. Egy romantikus musical. Dráma. A film főszereplője Prince, akinek ez volt az első film szerepe. Kölyköt játsza, egy életrajzi ígyvetésű karaktert.

Ami eddig kimaradt, szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben is. Nem tudom, hogy egyelőre kik vannak itt velem, kik csatlakoznak majd. Nem tudom, hogy esetleg Zen hallja-e a nevét. Na, ma sem tudok itt 4-6 órát lenni veletek, hiszen előttem is utánam is műsorvezető van, hála jó Istennek!

Hát, hogyha van kedvetek, akkor töltsetek egy pohár vörösbort. Kedves egészségetekre. UB40. 1983.

De szél után elpakolhatod a lemezeket, és még visszajöhetsz 2-3 órára. Tikának már ne töltsetek többet, ő már jól van, köszöni. Nem tudom, Mázlit vannak-e a füleid, de a főnök keres Messengeren.

Tony Orlando. A színünk a sárga. Ugyanis, ha az emlékeim nem csalnak, akkor arra kéri a kedvesét, hogy majd találkozzanak ott a szökőkútnál, és egy sárga kendő legyen rajta. Valami ilyesmi.

azt mondja, Tika Zsani nem ment a szökőkúthoz. Nem tudom. Köszönöm szépen Csámpás Rozi, neked pedig jó zenehallgatás, jó csetelés.

Hát elárulom nektek, hogy a színes zenék szinte kivétel nélkül a külföldi palettán nagyon-nagyon kellemesek, olyan nagyon... olyan bújósak zömében, de azért sikerült találnom olyan zenéket is, olyan dalokat is, amik azért egy kicsit pörgősebbek lesznek. Bár igyekszem majd a vége fele megtartani ezeket, hiszen majd 20 órától érkezik hozzátok Szil, és az ő Rockvillám című műsora, és hát azt szeretném, hogy ébren maradjatok egészen 22 óráig vele. Na jön egy szín, ami a bilé. És most nem angolul, de hát ugye ez nem volt kitétel. Én csak azt mondtam, hogy üljenek a külföldi színes zenék is. Juri Szaturnov és a Billie Rózi. Hát akkor kedves hölgyek, csodás fehér rózsacsokrot mindenkinek.

igazán best zene számomra. Erről nagyon szerette. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm viszont a Bitangyó Rádió Csehtalán Sági Gyulát. Köszi neked is, és Pandorának is.

Rádió, rádió egy igazi nemzetközi rádió, hiszen a világ több pontjáról hallgatjátok a rádiót, és hát a műsorvezető kollégák közül is képviseljük több országból. A szép kék bolygót. És hát azért a dalok is előfordulnak, hogy több nyelven, nem csak angolul vagy magyarul, esetleg németül. Talán ez a három a leggyakrabb. De azért néha előkerül az orosz, vagy épp a horvát.

Hát ma el vagyok kényeztetve, na, valljuk be. Nem hiába. Aggódok én, értetek? És kaptam egy kis okost, egy kis segítséget. A fehér rózsa az őszinte tisztelet jele, a sárga barátságot szimbolizálja, a piros rózsa szenvedés szerelem,

ezzel a dalal egy picit bajba voltam, hiszen emlékeim szerint ugye az angolban van, amikor a blue nem kéket, hanem szomorút jelent. De hát használtam a kisokost, és föl lettem világosítva.

Nefertiti is azt írja, hogy ez nálam is így van, többet ér a barátság. Ezt se tudom képzelni, voltam már többször, én is nagyon-nagyon szerelmes. Ezt se tudom képzelni, hogy

Hát sajnos Maskurától el kell köszönnünk, hiszen menni kell dolgoznia. De legalább ma nem aludtál el. Keveset, kitartást, nyugissal, puszi ölelés neked is, Jónak is.

hatalmas puszim és ölelésem Angie-nek, és szia kis oroszlán, hallgatlak, jó adás. Köszönöm szépen. Jó zenehallgatás. És jó tevékenykedés. Bármit is csinálsz ott a háttérben, elárulom nektek.

jelen esetben a színünk a kék. És remélem, hogy nem lőttem vele nagyon a bakot. Ha véletlenül mégis, akkor tessék nyugodtan kijavítani.

Szia, Angie, hogy kedves vagy, ezek egy kis amatőr rajzok. Általában mindet elajándékozom, vagy az unokáimnak készülnek. Teljesen mindegy. Annyira látszik, hogy szívből jön.

amely bizony világhírnévhez segítette az énekestő Chris de Borge. Argentin brit énekes dalszerző.

Burg elmondása szerint a dal általánosságban arról szól, hogy hajlamosak vagyunk természetesnek venni a hozzánk legközelebb állókat. A konkrét ikletett feleség Diana adta. Partin látta meg őt a tömegben egy piros ruhában, és ekkor kapott tőle egy különleges, kifejezetten neki szóló mosolyt.

Na hát ez a kis lemez nekem is, sercei. Ráadásul képzeljétek el, ez még Pepita, ezt még nem kaptam meg. Itt ki Németországban nem akadt rá a szemem. Hát volt fekete hölgy, volt vörös hölgy, most pedig egy barna kislány van a körben. A Bonnie M. 1978-ban járunk. Born girl in the ring. Barna lány a hölgy körben.

Írja nekem, kedves Szituska, hogy jelentem, letettem, most kér fel táncolni, tudod, fontos az összetartozás szükségessége, és hogy érezzük, hogy fontosak vagyunk annak a másiknak. Különben pont erről olvastam ma egy cikket, teljesen véletlenül botlottam bele, aztán úgy ott tartotta a szememet, és végig is olvastam, pedig nem egy ilyen kétmondatos szösszenet volt.

És úgy kb. Leírt mindent, amit tanítani kéne. Szerintem minden fiatalnak. Aki aztán arra adja fejét, hogy házasságban szeretné leélni az életét.

És szeretettel üdvözlöm Hegedűs Juditkánkat és csodaszép napocskát, jó adit kívánok, kedves kis oroszlán! Hát egy nagy puszi, nagy ölelés, imádás, köszönöm, hogy itt

2022-es a dalunk és a maraon. A bordó, azaz a sötétvörös szín köré épül ez a dal. Szeretitek a naplementét? Mondjuk bizony a nap felkelték, és tudnak nagyon szép, csodálatos vörös színt

tengerpartján én is ellubickolnék, és szívesen várnám meg a naplementét. Bár ahogy magamat ismerem, én hamarabb látnék napfelkeltét, mint naplementét. Szégyen, nem szégyen, de a nyárnak nagyon sok estéjét képes vagyok, még világosban elaludni. Hát ugye itt olyan 10

Szóval Tündérről tudom, hogy ő sokkal hamarabb lát naplementét, mint én, és napfelkeltét egyáltalán nem lát szerintem. Ha majd visszahallgatja ezt a műsort,

0: Minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: 20 órától érkezik majd hozzátok Szil és az ő Rockvillám című műsora.

Ráadásul szerintem szilveszterkor. Mindig egyen áram és váltó áram, ma meg a színünk a fekete már megint. Na, de akkor jöjjön két sokkal nemesebb szín, az egyik az ezüst, a másik arany.

Hát azt írja a kedves csempás Rozi, hogy itt még a doki is hallgatott. Doktor úr, fáj a szívem. Gyógyíja meg. Hát mondhattad volna,

Talán biztosan állíthatom, hogy a mi korosztályunk már ebből a fehér esküvőből kinőtt, amiről Billy Idol énekel. Why wedding?

csapat neve egy aranymadár, Gold Bear. És akkor most jön az a bizonyos Silver és a Golden. Ha jól emlékszem, akkor talán még ez az utolsó rock zene a mai napra, aztán ugye majd 20 órától érkezik hozzátok Steel és a Rockvillám.

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok.

remixeink, a legjobb remixek. És feldolgozás.

1995-ben bemutatott amerikai brit akciófilm. Martin Campbell rendezésében. Szám szerint a 17. James Bond film. James Bond szerepében itt mutat.

remélem akkor is ügyeletes leszel, de ehhez nem kell a Rozi. Mi egy online rádió vagyunk, bitongjoradio.com. Ezen belül a Cseppalra is lehet regisztrálni. De nagyon örülünk mindazoknak, akik ott a háttérben hallgatnak minket. Facebookon is megtalálhatók vagyunk, Bitang. Olyan bitang. Jó, Y-nal, két óval.

Szóval mi vagyunk a Bithang, jó rádió, benne Little Lion-t halljátok, az a kis oroszlán.

következő bitangjó műsorvezetőt, Szilt. Köszönöm szépen neked. Zenehallgatás.

nem nyilatkozok. De az ától szóval az ától nagyon messze vagyok. Na még egy arany. Accent feed. Amirai.

Azt akartam különben mondani, hogy kukuk, kutya meleg van. De ez így nem igaz. Képzeljétek el, hogy itt nálunk Passbergben ma reggel 8 fok volt. 8 fok! Azt se tudtam, hogy a paplanon kívül még mit rángassak magamra.

De ha lett volna ki. A macskát futkos a hátadon.

mostani hőmérséklet itt Paszbergen nagyon jó fog alakulni a héten, amint látjátok, kiraktam, megosztottam veletek itt a Bitangó Rádió chat falán. Így átlagosan ilyen 22-24 fok.

De hogy ma éjszakára is 7 fok, holnapra is 8 fok. Na hát a mai napból Fancy sem maradhatott ki. Jöjjenek most már a kékek, mert a kékeket egy kicsit elhanyagoltuk. A magyarnál nagyon sok kék zene volt. Úgyhogy most egészen biztosan egymás után kaptok 2 is a kékből. Fancy és a China Blue. Az a bizonyos, nagyon szép kínai vázár.

Azon gondolkozom, hogy Pinocchio Mázlit az elkövetkezendő 60 évre le is szerződtette, hogy ilyen hosszan beszélnek, és el van tűnve a csávó. 80 éves, betöltötte július 7-én a 80. életévét, Fancy. Német itáló diszkó énekes, dalszerző, producer. Ő volt a 80-as évek könnyűzenei életének egyik legmeghatározóbb alakja. Számtalan maxi lemez birtoklok tőle, ez pont.

de megtartom őket, mert nem engem idegesítenek. Én ezért nem félek az UFO-któl sem, mert tudom, hogy amilyen idegesítő vagyok.

ahogy elnézem, Mászni felvételije olyan jó sikerült, hogy Pinokkió ki is rakta. Eltűnt, mint szürke szamára ködve. Egy újabb.

Lisz és a China Blue itt a Bitangyó Rádióban. 20 óráig vagyok ma itt veletek, és aztán majd érkezik Szil és az ő Rockvillám című műsora. Ígértem nektek még egy kéket.

látom, hogy azt kérdezted, hogy olyan van-e, de hát ez nem diszlexia. Azért kérdezett, hogy olyan van-e, mert neked kell. Nem, nem a Varga Irénke, de Szilnél ott van a pont. El sem hiszem, hogy csak egy ember tudtam. Szégyen. Eiffel 65. De retrók lettünk hirtelen.

Bevallom őszintén, hogy a Bimbo Jet és az Elbimbo nem szerepelt a mai programban. De hát cirka 30 másodperccel ezelőtt a chatfalon megjelent az, hogy ki posztig vár. És hogy ilyenkor azt mondom, hogy mekkora óriási energiát belefektettem. Tényleg tök hónap munkája van abban, hogy a lemezeimet ilyen Word dokumentumba ugye bevittem. Előadó cím, kis lemez, nagy lemez, mindenféle opció alapján. És most csak megnyitottam. Már is tudtam, hogy a 75-ös számú kis lemezem. Hát Isten, igazából ugye semmi köze nincs a kékhez, de a film, ami annak idején tini korunkba beleívódott a retinánkba, az agyunkba, és mindenhova, az ugye a Rendőr Akadémia volt, és ugye az a bizonyos kék osztrigavár.

kaptam egy helyes választ Hituskáinktól. Gyanítom, hogy József tudta a tutit. Bizony Kovács Kati és a hamvas arcú kisgyerek.

És igen, azt írja, Szitus vagy József szerint, biztos voltam benne, hogy József tudja. Józsefnek és Csámpás Rozinak jár a mezei, piros pont.

nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szilviót is, aki egy kicsit itt van velünk. Szép estét mindenkinek, aki hallgat. Dolgozik reggel 6-ig, és csak most tud egy kicsit hallgatni, hiszen most van szünete. Puszi ölelés, kitartást, keveset nyugisan.

random. Road. Itt a Beat Hangjó Rádióban. Na hát azért üljenek

inkább fesztivál zenének hívnám, mint lakodalmasnak. Ha valamit nagyon tud a magyar, az lakodalmas zenében otthon érezni magát. Ha valamit nagyon tud a német, az a fesztiválon jól érezni magát. És az az óriási különbség a két nemzet közül, hogy nagyon büszkén viselik, például a bajorok is, nagyon büszkén viselik a népviseletet, és bajuk be rohadt jól áll nekik. Tehát itt egy átlag hétköznapi vasárnap, na jó, ez nem hétköznap, szóval ezt hülyén mondtam. Szóval egy átlag vasárnap is, amikor nincsen semmilyen különösebben nagyobb ünnep, csak simán elmennek a templomba, vagy csak simán vasárnap megjelennek az utcán, és szívesen hordják a Bayern népviseletet,

fekete hölgy, a Lady in Black. Jött egy az elején, és van egy a végén is. Hát meg egy fekete csaj itt van a mikrofon és a lemezját.

agymenésemet, és közben én ezt a zenét le fogom halkítani, és jön a búcsú nótám. Egy csodaszép dal, amit ma már Pinocchio küldött, és jön a búcsú nótám. Egy csodaszép

Na jó van, szóval elengedem. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet a Bitangyó Rádió Csetván aktívan résztvevőknek. Köszönöm szépen Csámpás Rozinak és a kórház dolgozóinak a kitartó munkát, és kívánok nektek ott keveset jogisat, Rozinak pedig jobb bulás. És hát kívánom nektek, hogy legyen olyan az egész hetetek, amilyennek szeretnétek. Nagy valószínűséggel, bár 100%-ra nem ígérem,

Grammy díjas, amerikai jazz trombitás énekes. The bright blessed day, the dark sacred night. Zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja. És egy kis hétincses lemezzel búcsúzom el tőletek a mai napon.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, hajhó, szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Bonnie Tyler, The Last Eclipse egyik dala, illetve utolsó zene. Hát kérem szépen, üdvözlök mindenkit, nagyon szép estét. Kedves Little Lion, köszi szépen az elmúlt két órai fantasztikus adásodat, kellemes zenehallgatást, ha velem maradsz, és ugye üdvözlöm a külső hallgatókat, a bent lévő cseteken lévőeket, itt a Bitangyó Rádió csetfalán, itt van kedves Pinocchio, Roni, Bobby, R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Nefertiti, Pista 67, Szürke Kisegér, Tika, nagy puszi nektek, aztán a heavenface.com lakó is itt vannak, heavenface.com, nagy puszi nektek is, Idegen, aztán itt van Baborka, Meli 1, Hétköznapi Csalódás, nagy puszi, nektek is mindannyiótoknak, Redjox is itt van, Sunny is, Julcsi is, aztán ugye a redzonechat.hu oldalon is itt vagyok, ahol itt van Árnyék, Csimbók, Invisible Promise, Aktív Csaj és Zoli, mindannyiótoknak kellemes zenehallgatást, és a külső hallgatóknak is nagy puszi, a Facebook lakóknak is nagy puszi, és hát mindenkinek nagy puszi. 2026. július 20-a van, kérem szépen, hétfői napocska, Illés névnapja. Minden Illésnek boldog névnapot, másodlagos mai névnapok, Folkusz Szörénke, Eliana, Éliás, Jeromosz, Eurél, Marina, Margaréta, Gyöngyi, Margit, nektek mindannyiótoknak, boldog névnapot, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Ugye, mindenki idősödik egy nappal, vagy egy évvel idősebb lesz, de egy nappal is, ugye? Minden nap idősödünk. Nos, kérem szépen, hát nem hiába hoztam az előző zenét, ugye? Nekem sajnos nem sikerült Bonnie-tól elbúcsúzni, hát ezzel a zenével búcsúzom el tőle, amit ugye az előbb hallottatok, kedves hallgatók. A folytatásban lesz magyar és külföldi zene is. Jön egy kis Metallica, egy női hanggal, ugye? Aztán Jég és Tűz, egy új magyar rock 2026-ból. Csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Ez itt a Rockvillám.

Remélem ez a műsor nem lesz hétköznapi csalódás nektek számotokra, ugye? Hamarosan megszólal, kedves Mairi.

Igen, tűzzel vigyázzatok, ugye? Fel ne perzseljétek magatokat, meg aztán meg ne fagyjatok, ugye? Hát kérem szépen, remélem mindenkinek jól telt a hétvégéje. Hát itt Budapesten jó nagy esők voltak, tegnap is, ma nem, de tegnap azért volt egy kis eső itt nálam, úgyhogy én nagyon-nagyon örültem neki. Hiába kell a csapadék, ugye? De attól függetlenül remélem mindenki jól érezte magát hétvégén, ki tudta magát pihenni egy kicsit. Kell is a pihenés, én azt gondolom. Na hát kérem szépen, van nekünk egy énekesünk, őt úgy hívják, hogy Pink, ugye? Nagyon rég hallottuk Pinket, és őtőle hoztam egy zenét. A dal címe Rip Bonnie Tyler, nagyon szép zene, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Aztán Ozzy Osbourne is, és Bonnie Tyler is, Wild Hearts Never Pray, egy dark rock zenét hozok nektek. Fogadjátok sok-sok szeretettel, és hát küldöm mindannyiótoknak. Figyelj, fülej!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, hát kérem szépen, Ózi megint oda tette magát, és Bonnie is. Remélem tetszett a zene, illetve az előző Pink zene is mindannyiótoknak. Remélem mindenki jól érzi magát, hisz ez a cél. I Am Is I Am című dal következik. Aztán egy kis katatónia a dal címe, méghozzá Letton, figyelj, fülej. Üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsolódtak bele a Rockvilám című műsoromban.

Halihó, üdvözlök minden kedves Bitonyó Rádiót hallgatót, aki éppen most kapcsolódott bele ugye a rockvillámba. Hát közlöm veletek, hogy holnap is én fogom kezdeni a napot, ugye szokásos módon 16 órától lazulni fogunk, ha az Isten is úgy akarja, ugye? Hát kérem szépen, hoztam nektek egy újdonságot, úgymond, egy folk metal feldolgozást, Republic dal feldolgozást erdő közepében, aztán érkezik Bad Boy Boogie is. Figyelj, fülej!

Nagyon nagy puszi neked, ne szeress a redzone.chat.hu oldalon, és itt van Spikey is, Imre 400, hello,

Jó étvágyat annak, aki éppen most hamizik. Érkezik egy nagyon szexi hölgy, ő Sissy Catch, Heaven to Hell, rock verzióban. Figyelj, fülej!

Hamarosan jönnek a Magyarok 2 dalocska, az egyik Osszián csend a vonalban, a másik a Romeo vérzik, együtt két lánnyal.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Minden Ocean rajongónak küldöm.

0: hogy érzed magad?
1: Szeretnek ott bent az angyalok,

Megyünk is tovább a romantikázással, mit szóltok hozzá, kicsit szelidebb vizekben, méghozzá külföldiesen, nem magyarul. Figyelj! Always remember, it's the way.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halljó, hát remélem tetszett ez a Janis Joplin, Joplin zene. Hát nekem is nagy kedvencem lett, ugye ő is, meg hát sok előadó is, ugye bár. Hát remélem nektek is tetszett. A következőkben érkezik egy feldolgozás, szimfonikus metal stílusban, One Man's Life, Lady Gaga, Million Reasons, aztán egy kis nota, Lick It Up, itt a Bitangyú Rádióban.

Készült is van, kész! Hello, bello! Köszi, hogy itt voltál, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér, kellemes pihenés neked!

0: Vagy az ágytál démona, hát ki tudja, ugye, ugye?
1: Az ördög vagyok, aki eljön érted, aki nem alszik.
0: De minden elismerésem a kórházi dolgozóknak, úgyhogy hajrá! Yeah,

következő dal akkor szóljon nekik, mit szólsz hozzá, kedves Csámpás Rozi. Akkor küldjük a kórházi dolgozóknak a következő Leander Kész szótát, lopott könyvek.

Nos, hát megkaptam az információt, a Jászberényi kórházba küldjük az összes dolgozónak, az összes kórházi dolgozóknak, hát gondolom akkor éjszakások lehettek, úgyhogy ez akkor a következő dal a tietek. Kitartást!

szívet, a lapjait teleírom, a képeket kitépem, rajta lesznek a síron, amit kettőnknek ások, úgyhogy ne lássák mások, mikor a szemedbe nézek, szúrok, aztán magammal végzek.

Hamarosan Lightosra veszük a figurát, érkezik Nightwish, End of an Era, egy 8-as, Hiccups, egy lirikus zene itt a Beat Angyal Rádióban.

Aki még nem tudná, holnap is érkezem 16 órától, én kezdem a műsort, a holnapi keddi napot, és utána érkeznek majd a fiúk. Szóval 16 órától egy picit lazulunk, ugye? Lazulási műsor lesz velem. 16 órától egy kicsit másféle zenéket fogok tolni nektek. Remélem örültök, és jöttök majd hallgatni. Várlak benneteket holnap is.

0: törvény.
1: Hoztam egy kis meglepetést a vége felére nektek. Fogadjátok sok szeretettel. Hát ez egy jó kis zene lesz. Figyelj, fülej!
0: Ha tudsz, ha teszel!
1: Majka Metal 2026. Belehalok, mindenki táncol!

szoktam mondani, hogy minden jó, ha vége jó, ugye? Ugye? Hát kérem szépen az utolsó dallal kedveskedek nektek. Michael Bennett és Madame Gray-jel. Remélem, nagyon fog tetszeni ez a duett nektek, kedves hallgatók, és hát mindenkinek jó éjszakát kívánok, nem sokára.

Hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok ma este, és hát minden hétfő este, ugye, Rockvillám. Várok mindenkit holnap 16 órától, egy kicsit bulizunk, kicsit bulisabb zenéket hozok, a megszokottakat, ugye, de csak azért, hogy ti jól érezzétek magatokat, és hát remélem ma este is jól éreztétek magatokat velem. Bizony, várok holnap mindenkit nagyon sok szeretettel. Én mindenkinek jó éjszakát kívánok, és fogadjátok ezt a szép zenét tőlem, nektek. Szia voltam!

0: Bravo.
1: Gothic doesn't exist. Thank you.
2: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Vitavio Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatok.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: find her.
1: Hi, I'm Bonnie Parker. Pleased to meet you.
2: We rob banks.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,